0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 3-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Továbbra is többen költöznek Horvátországba, mint ahányan elhagyják, de a bevándorlási többlet egy év alatt csak nem 12 ezer fővel csökkent, miközben 2016 óta nem változtattak ennyien lakóhelyet az országon belül, mutatják a horvát statisztikai hivatal adatai. Tavaly 56.665-en érkeztek külföldről Horvátországba, miközben 37.485-en távoztak. A különbség 19.180, jóval kevesebb a 2024-ben mért, mint egy 31.000-es bevándorlási többletnél. Horvátország népességét 2022 óta ismét a bevándorlás gyarapítja, ezt azonban egyre kevésbé a hazatérő horvátok, és mindinkább a külföldi munkavállalók érkezése magyarázza. A beköltözők kevesebb mint harmada, 29,7%-a volt horvát állampolgár. A legtöbben Németországból érkeztek, ami részben a korábban kivándorolt horvátok visszatérésével magyarázható. Az új bevándorlás súlypontja ugyanakkor egyre inkább Ázsia felé tolódik. Nepálból 6264-en, a Fülöp-szigetekről 4500-an telepedtek le az országban. Bosznia-Hercegovinából 4731-en, Szerbiából 3696-an, Ukrajnából pedig 2986-an érkeztek. Az adatokban a tartózkodási és munkavállalási engedéllyel érkező külföldiek, valamint az ideiglenes védelemben részesülő ukrajnai menekültek is szerepelnek. A bevándorlók csak nem kétharmada a férfi volt, ami ugyancsak a munkaerőpiaci célú migrációs súlyát jelzi. A kivándorlás fő iránya továbbra is Németország. Az országból távozók között szintén a férfiak voltak többségben, különösen a 20 és 39 év közöttiek. A kivándorlók 35%-a volt horvát állampolgár. Miközben a külföldről érkezők száma csökkent, Horvátországon belül felgyorsult a népesség átrendeződése. Tavaly 73.838-an költöztek másik címre, ami 2016 óta a legmagasabb érték. Ahogy adásunkban már hallhatták, a horvátországi református keresztjének Calvini Egyház és a Laskói Református Egyházközség szervezésében tudományos konferenciát tartottak a Laskói Református templomban a 450 éves hercegszőlősi kánonok tiszteletére. Az esemény a Remény Zsinata címet viselte, és a Kárpát-medence különböző részeiből érkezett egyházi vezetők, teológusok és történészek előadásain keresztül idézte fel a reformáció drávaszögi emlékét. A konferencia kettő előadójától mai adásunkban hallhatnak bővebben.
2: Kolumbán Vilmos József vagyok, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Hát engem azzal bíztak meg, illetve azzal kértek fel, hogy a mai napon a hercegszőlősi kánonok megszületésének a körülményeiről beszéljek, és így fogok egy kis rövid történeti áttekintést adni, hogy mi történt azelőtt, hogyan alakult ki a hercegszőlősi kánon, és mi a jelentősége. Hát, hogyha nagyon dióhéjban kell beszélni, akkor azt mondhatom el, hogy a hercegszőlősi kánonok a magyar protestantizmus református egyházak, egyházkerületek történetében az első olyan esemény volt, amelyik most már szervezett egyházról beszél, mert ez volt az legelső olyan zsinat, illetve rendelkezés, amelyik mögött most már

0: években, tulajdonképpen a Magyar Királyságban három felé szakadt, akkor ennek igenis jelentősége volt, hogy itt dél-magyarországi területeken gyakorlatilag török fennhatóság alatt hogyan tudtak az önszerveződés és önrendelkezésnek eme kérdéseiben olyan élhető megoldásokat találni és kitalálni, ami lehetővé tette, hogy a katolikus többség mellett, török fennhatóság mellett a református kisebbség élni tudjon azokkal a jogokkal, amit a Bibliából és az Evangéliumból saját magának kiolvasott.
1: És milyen hatással volt abban az időszakban, és ma miért tartjuk ilyen fontosnak?
0: Hát abban az időszakban jelentős hatással volt, ugyanis, hogyha arra tekintünk, hogy itt Dél-Magyarországon kezdődött el tulajdonképpen a református egyház közigazgatási képítése, akkor ez egy minta volt a többi terület számára, és kimutatható a hatás is, amit a hercegszőlősi kánon jelentett a többi egyházkerület számára, illetve a később beszállított egyházi törvényekben is tetten érhető a hercegszőlősi kánonoknak a nyoma. Mai tekintetben, tehát ma 2026-ban egyrészt az, hogy megemlékezünk és megemlékezik a helyi közösség arról, hogy 450 évvel ezelőtt született meg a kánon, ez összeköt a múlttal, de ez nem egy költői vonatkozásba kell ezt érteni, sem valami elvont spirituális, hanem igenis ez egy élő kapcsolat a múlttal, és ami talán reménységet ad arra nézve, hogy az eljövendőben is ez az élő múlt, élő hagyomány a későbbiekben is élő szokássá válik.
2: Dr. Dénes Dénes vagyok, teológiai tanár Sárospatakról. Elsősorban arról fogok beszélni, hogy mi a jelentősége hercegszőlősi kánonoknak az egyházkormányzás szempontjából, de azt is mondhatnám, hogy a kormányzás szempontjából. Hiszen egy olyan világban vagyunk, az 1500-as évek második felében, ahol itt a török oszmán közigazgatás érvényesült, egy végtelenül korrupt közigazgatásról van szó, amelynek a lényege az elnyomás és a lakosságnak a kizsarolása. És ekkor jelenik meg egy olyan szabályzat, amely megpróbálja életben tartani az itt élő közösségeket is. Ez a szabályzat egyszerre szabályozza az etikai, a közéleti kérdéseket, a lelkipásztortól kezdve, vagy úgy is mondhatnám, hogy a lelkipásztorok vezetője a püspöktől kezdve, a legegyszerűbb egyháztagig, vagyis közösséget átfogó és közösséget éltető szabályzatról van szó. És Gyula, jeles 20. századi író, amikor arról beszélt, hogy hogy maradhatott meg a török elnyomás alatt egy-egy közösség, akkor azt mondta, hogy a lelkipásztorok által. A lelkipásztorok alkotják meg ezt a kánont, és ez a kánon tulajdonképpen a túlélésnek a kánonja is volt, a túlélésnek az esélyét is megadta az itteni közösségek számára.
1: Hogy megmaradtak a kánonok, hogy engedélyezve voltak abban a 16. században?
2: Érdekes, hogy ezt a kérdést nem akadályozta meg a török. Ezeket a kánonokat megalkothatták, elfogadta a török azt, hogy ezek a közösségek keresztjének. Ugyanakkor azt pedig hát a gondviselésnek köszönhetjük, hogy egyáltalán fennmaradtak ezek a kánonok. Ez a kánon, a hercegszőlősi zsinat 1576-os kánonai, ráadásul két részből állnak, egy olyan kánon is beleépül, egy kánon rész, amely már 20-25 évvel korábbi, amiről nem tudjuk, hogy ki alkotta, csak feltételezéseink vannak, vagyis hát tényleg azt kell mondjuk, hogy a gondviselés volt az, amely ezt a iratot, ezt a nagy jelentőségű iratot megőrizte, de egyben akkor arra is rámutat, hogy a gondviselés volt az, amely őrizte ezeket a közösségeket is.
1: És véleménye szerint hogyan hat ki a mai egyházra a kánonok? Van-e hatásuk?
2: Nekünk mindenből tanulni kell, amit az őseink cselekedtek. Hogyha nem vesszük komolyan azokat a tetteket, amit ők hoztak az életért, az életkedvéért, akkor eltévedhetünk. Minta kell, hogy legyen. Nyilvánvalóan 450 évvel később vagyunk, egy modern korban vagyunk. Igen, ám csak ezeknek a kánonoknak spirituális, belső, hittani, hitbeli tartalma is van, amely soha nem évül el.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a